ugye félsz? Ugye csak erre gondolsz? Már inkább várod. Csak lennél már rajta tudod. Mindennél rosszabb érzés. Az idegörlő. Lappangó. Bizonytalanság. Ma is eljönnek. Akik a rettenést hozzászak. Egyedül. Csak hozzászak. Akik a rettenést hozzászak. Maguk után nem hagynak mást. Csak energia temetőt. Ma is eljönnek. S ameddig tudják. Csak egyre fokozzák. Végleg kimerítik. Ami kimeríthető.

0: jönnek. Akik a rettenést hozzák.
1: Good evening, mutants and mutettes.